12. 1, 2. Fire. Tallet er fire. Trettien. Tre. En. Syttiåtte. Syv, åtte. Femti. Fem, null. Seksten. En. Seks. Trettiseks. Tre. Seks. Syttitre. Syv. Tre. Sytti. Syv. Null. Trettiåtte. Tre. Åtte. Sekstitre. Seks. Tre. Tjuetre. To. Tre. Sekstien. Seks. En. Nitti. Ni. Null. Tjue. To. Null.